0: Fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal és a szakmai szervezetekkel. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. 5 felépültek az ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését, ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban eddig 246-an haltak meg. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé. A szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam.

Met ben otwar, a mai buio się tyczy. Én látom a kuporgó gyermeket, és a közelgő vihart mi fölé.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, gyermek és ifjúsági résztvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Felrobbant egy bányászati robbanóanyagokat tároló raktár Myanmarban. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyermekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal és a szakmai szervezetekkel. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. 5 felépültek az ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését, ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban eddig 246-an haltak meg. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8 Görmend FM.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva.
1: I miss knowing what you're thinking.

0: you the best. Görmend FM.
1: Görmend FM.
0: A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton, Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírládafeltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági tájékoztató az aszbeszt ügyben. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszky kórházban. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági tájékoztatót tett közzé Körmend önkormányzata az ausztriai bányákból származó aszbeszttel szennyezett vagy annak gyanújával érintett zúzott kövek ügyében. A magánterületi beruházások esetében a vizsgálati lehetőségekről a Vasvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály nyújt felvilágosítást. A város közterületeit érintő bejelentéseket a körmendi közös önkormányzati hivatal fogadja. A tájékoztatóban hangsúlyozták, az önkormányzati beruházásokon a dokumentumok alapján nem használtak fel aszbeszt tartalmú zuzalékot. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház manuális tömbjének kanfolyosóin, ezért ideiglenes forgalmi változások lépnek életbe az intézmény területén, tájékoztatotta a kórház. A közlemény szerint a kivitelezési munkák várhatóan június 24-ig tartanak. A munkálatok idejére a Szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárják. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Elismerésben részesült három szolgálatot teljesítő tűzoltó a körmendi képviselőtestületi ülésen. A 159 éves múltra visszatekintő körmendi tűzoltóság állományából Herceg Donát őrmester, Horváth Máté őrmester és Sibinger Tamás törzsőrmester vehetett át elismerést. Az ünnepségen méltatták a tűzoltók szolgálatát, valamint azt a munkát, amelyet a térség lakosságának biztonsága érdekében nap mint nap végeznek. Gyöngyösön rendezték meg az uszonyos úszó diákolimpiai országos döntőt. A körmendi Szekeres Dorka, az ELTE Bolyai János gimnázium tanulója kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Amatőr országos bajnoki címet szerzett 50 méteres gyorsúszásban, valamint pillangóúszásban. A 100 méteren bronzérmet nyert. Szintén szép eredményeket ért el Danyi Emma, a Csaba József általános iskola tanulója. A csákánydoroszlói fiatal sportoló korosztályában mindhárom versenyszámban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit miniszter gyereknap alkalmából Facebook oldalán. Hiszek abban, hogy a gyerekekről és a fiatalokról nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy közben nem hallgatjuk meg őket. Nem csak véleményük van az őket érintő kérdésekről, hanem értékes tapasztalatuk, tudásuk és sokszor egészen új nézőpontjuk is, fogalmazott az Oktatási és Gyermekügyi miniszter. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu az MTI-vel. A nyári foglalások 22%-a legalább 5 éjszakára szól, még a legnépszerűbbek a 3 éjszakás utazások 25%-os aránya. Az opera műfajának népszerűsítése a célja a Római Operaház kezdeményezésének. Ennek során egy színpade alakított kamionnal viszik el Róma peremkerületeibe a Sevillai Borbély című darabot, a színpadot egy kamion oldalt nyitott raktere adja, a jármű közvetlen közelében pedig a zenekar helyezkedik el. A nézők nem pálhajokból, hanem többnyire otthonról hozott műanyag székekről követik a darabot.
0: Sporthírek.
1: Német István látja el idén is a műsorvezetői feladatokat a Rába Beach Basket rendezvényén, jelentették be a szervezők közösségi oldalukon. A hétvégi program egyik érdekességeként a Sport TV-ből ismert Trash Talk stábjának látogatását is bejelentették. A műsor készítői az észak-amerikai profi sportligák eseményeit elemzik, ezúttal azonban a stúdiót elhagyva a körmendi rendezvényen is jelen lesznek. A Rába Beach Basket az elmúlt években a térség egyik meghatározó nyári sporteseményévé vált, amely a kosárlabda mellett a közösségi és szórakoztató programokkal is várja a résztvevőket.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakran zavarják felhők a napsütés, több felé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben 23 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád

Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. 99.8. 99.8. Görmend rádiója. Ráhangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Körmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Ismét teljes vonalon közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint szombat hajnal óta ismét teljes értékű vasúti kapcsolat működik Veszprém és Ajka között a 20-as vonalon. A helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest. Júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek majd a vonatok az érintett szakaszon, a pályasebességet fokozatosan emelik majd. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
2: Jelentős érdeklődés kísérte a Pelikán szelet bemutatkozását a hétvégén a Batthyány Örökség Központban, ahol számos körmendi és a városba látogató vendég kóstolhatta meg az új sütemény különlegességet. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a Pelikán szeletet, amelyet a Batthyányi főúri család naplóinak kutatása inspirált. A szervezők célja az volt, hogy egy olyan süteményt alkossanak, amely egyszerre kapcsolódik Körmend kulturális örökségéhez és felel meg a mai gasztronómiai elvárásoknak. A helyi hagyományokat és a modern cukrászati megoldásokat ötvöző édességet kedvezően fogadták a látogatók. A Pelikán szelet rövid idő alatt a rendezvény egyik legnépszerűbb attrakciójává vált. A kóstoló résztvevők közül sokan elismerően nyilatkoztak az új desszertről, kiemelve annak harmonikus ízvilágát és igényes megjelenését. A szervezők bíznak abban, hogy a Pelikán szelet hosszabb távon is hozzájárulhat Körmend gasztronómiai kínálatának gazdagításához, és a város egyik jellegzetes süteményévé válhat.
1: Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntek reggeltől visszavonásig, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Vasvármegyei Kormányhivatal. A tájékoztatás szerint a tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és a közút menti fásításokban, azok 200 méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A hatóság arra figyelmeztetett, hogy ezeken a helyeken senki ne bográcsozzon, ne süssön szalonnát. Kiemelték, a szabadban eldobott cigaretta csik szintén könnyen okozhat tüzet. Bár saját kertben grillezni és bográcsozni továbbra is lehet, a kormányhivatal azt javasolja, hogy mindig legyen kéznél a tűz eloltásához eszköz, a tüzet pedig ne hagyjuk felügyelet nélkül. Jeliben a Jeli Arborétum alapítójának emlékházában tartott ünnepséget a Vasvármegyei Mentésügyi Alapítvány a fennállásának 35. évfordulója alkalmából. Kiemelték a mentőszolgálat és a Szombathelyi Erdészeti ZRT közötti együttműködést, amely évtizedekre nyúlik vissza. A két szervezet rendszeresen dolgozik együtt elsősegélynyújtó képzések, egészségügyi biztosítások és közös programok keretében. Az évfordulós ünnepségen a mentőszolgálat munkatársai oklevéllel köszönték meg az erdészeti társaság támogatását. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A keleti ország részben a gazdálkodók egy része a rendszer működését is összefüggésbe hozza a tartós csapadék hiánnyal és az ismétlődő aszályos időszakokkal. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a gyermekjogi civil koalíciótól, közölte a szervezet az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a stratégiai dokumentumot, amely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek.
0: Sporthírek.
1: Nagy küzdelemmel harcolta ki a döntőbe jutást a körmendi Women Basketball Club női kosárlabda csapata, amely a hétvégi mérkőzésen ismét bizonyította elszántságát és csapategységét. A klub arra kérte szimpatizánsait, hogy a döntőben is biztassák a játékosokat, akik már csak egy lépésre vannak a végső sikertől. A Körmend Women Basketball Club játékosai a fináléban lépnek pályára, ahol a bajnoki cím megszerzéséért küzdenek majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakran zavarják felhők a napsütés, többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben 23 fok valószínű.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági tájékoztató az aszbeszt ügyben. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszky kórházban. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági tájékoztatót tett közzé Körmend önkormányzata az ausztriai bányákból származó aszbeszttel szennyezett vagy annak gyanújával érintett zúzott kövek ügyében. A magánterületi beruházások esetében a vizsgálati lehetőségekről a Vasvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály nyújt felvilágosítást. A város közterületeit érintő bejelentéseket a körmendi közös önkormányzati hivatal fogadja. A tájékoztatóban hangsúlyozták, az önkormányzati beruházásokon a dokumentumok alapján nem használtak fel aszbeszt tartalmú zuzalékot. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház manuális tömbjének kamfolyosóin, ezért ideiglenes forgalmi változások lépnek életbe az intézmény területén. Tájékoztatotta a kórház. A közlemény szerint a kivitelezési munkák várhatóan június 24-ig tartanak. A munkálatok idejére a Szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárják. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Elismerésben részesült három szolgálatot teljesítő tűzoltó a körmendi képviselőtestületi ülésen. A 159 éves múltra visszatekintő körmendi tűzoltóság állományából Herceg Donát őrmester, Horváth Máté őrmester és Sibinger Tamás törzsőrmester vehetett át elismerést. Az ünnepségen méltatták a tűzoltók szolgálatát, valamint azt a munkát, amelyet a térség lakosságának biztonsága érdekében nap mint nap végeznek. Gyöngyösön rendezték meg az uszonyos úszó diákolimpiai országos döntőt. A körmendi Szekeres Dorka, az ELTE Bolyai János gimnázium tanulója kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Amatőr országos bajnoki címet szerzett 50 méteres gyorsúszásban, valamint pillangóúszásban. A 100 méteren bronzérmet nyert. Szintén szép eredményeket ért el Danyi Emma, a Csaba József általános iskola tanulója. A Csákány-Doroszlói fiatal sportoló korosztályában mindhárom versenyszámban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit miniszter gyereknap alkalmából Facebook oldalán. Hiszek abban, hogy a gyerekekről és a fiatalokról nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy közben nem hallgatjuk meg őket. Nem csak véleményük van az őket érintő kérdésekről, hanem értékes tapasztalatuk, tudásuk és sokszor egészen új nézőpontjuk is, fogalmazott az Oktatási és Gyermekügyi miniszter. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu az MTI-vel. A nyári foglalások 22%-a legalább 5 éjszakára szól, még a legnépszerűbbek a 3 éjszakás utazások 25%-os aránya. Az opera műfajának népszerűsítése a célja a Római Operaház kezdeményezésének. Ennek során egy színpadra alakított kamionnal viszik el Róma peremkerületeibe a Sevillai Borbély című darabot, a színpadot egy kamion oldalt nyitott raktere adja, a jármű közvetlen közelében pedig a zenekar helyezkedik el. A nézők nem pálhajokból, hanem többnyire otthonról hozott műanyagszékekről követik a darabot.
0: Sporthírek.
1: Németh István látja el idén is a műsorvezetői feladatokat a Rába Beach Basket rendezvényén, jelentették be a szervezők közösségi oldalukon. A hétvégi program egyik érdekességeként a Sport TV-ből ismert Trash Talk stábjának látogatását is bejelentették. A műsor készítői az észak-amerikai profi sportligák eseményeit elemzik, ezúttal azonban a stúdiót elhagyva a körmendi rendezvényen is jelen lesznek. A Rába Beach Basket az elmúlt években a térség egyik meghatározó nyári sporteseményévé vált, amely a kosárlabda mellett a közösségi és szórakoztató programokkal is várja a résztvevőket.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakran zavarják felhők a napsütés, többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 23 fok valószínű.
0: És most A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét teljes vonalon közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint szombat hajnal óta ismét teljes értékű vasúti kapcsolat működik Veszprém és Ajka között a 20-as vonalon. A helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest. Júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek majd a vonatok az érintett szakaszon, a pályasebességet fokozatosan emelik majd. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
2: Jelentős érdeklődés kísérte a Pelikán szelet bemutatkozását a hétvégén a Batthyány Örökség Központban, ahol számos körmendi és a városba látogató vendég kóstolhatta meg az új sütemény különlegességet. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a Pelikán szeletet, amelyet a Batthyányi főúri család naplóinak kutatása inspirált. A szervezők célja az volt, hogy egy olyan süteményt alkossanak, amely egyszerre kapcsolódik Körmend kulturális örökségéhez és felel meg a mai gasztronómiai elvárásoknak. A helyi hagyományokat és a modern cukrászati megoldásokat ötvöző édességet kedvezően fogadták a látogatók. A Pelikán szelet rövid idő alatt a rendezvény egyik legnépszerűbb attrakciójává vált. A kóstoló résztvevők közül sokan elismerően nyilatkoztak az új desszertről, kiemelve annak harmonikus ízvilág és igényes megjelenését. A szervezők bíznak abban, hogy a Pelikán szelet hosszabb távon is hozzájárulhat Körmend gasztronómiai kínálatának gazdagításához, és a város egyik jellegzetes süteményévé válhat.
1: Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntek reggeltől visszavonásig, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Vasvár megyei kormányhivatal. A tájékoztatás szerint a tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és a közút menti fásításokban, azok 200 méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A hatóság arra figyelmeztetett, hogy ezeken a helyeken senki ne bográcsozzon, ne süssön szalonnát. Kiemelték, a szabadban eldobott cigaretta csik szintén könnyen okozhat tüzet. Bár saját kertben grillezni és bográcsozni továbbra is lehet, a kormányhivatal azt javasolja, hogy mindig legyen kéznél a tűz eloltásához eszköz, a tüzet pedig ne hagyjuk felügyelet nélkül. Jeliben a Jeli Arborétum alapítójának emlékházában tartott ünnepséget a Vasvár megyei mentésügyi alapítvány a fennállásának 35. évfordulója alkalmából. Kiemelték a mentőszolgálat és a Szombathelyi Erdészeti ZRT közötti együttműködést, amely évtizedekre nyúlik vissza. A két szervezet rendszeresen dolgozik együtt elsősegélynyújtó képzések, egészségügyi biztosítások és közös programok keretében. Az évfordulós ünnepségen a mentőszolgálat munkatársai oklevéllel köszönték meg az erdészeti társaság támogatását. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A keleti ország részben a gazdálkodók egy része a rendszer működését is összefüggésbe hozza a tartós csapadék hiánnyal és az ismétlődő aszályos időszakokkal. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a gyermekjogi civil koalíciótól, közölte a szervezet az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a stratégiai dokumentumot, amely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sokálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek.
0: Sporthírek.
1: Nagy küzdelemmel harcolta ki a döntőbe jutást a körmendi Women Basketball Club női kosárlabda csapata, amely a hétvégi mérkőzésen ismét bizonyította elszántságát és csapategységét. A klub arra kérte szimpatizánsait, hogy a döntőben is biztassák a játékosokat, akik már csak egy lépésre vannak a végső sikertől. A Körmend Women Basketball Club játékosai a fináléban lépnek pályára, ahol a bajnoki cím megszerzéséért küzdenek majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakran zavarják felhők a napsütés, többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben 23 fok valószínű.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági tájékoztató az aszbeszt ügyben. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszky kórházban. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági tájékoztatót tett közzé Körmend önkormányzata az ausztriai bányákból származó aszbeszttel szennyezett vagy annak gyanújával érintett zúzott kövek ügyében. A magánterületi beruházások esetében a vizsgálati lehetőségekről a Vasvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály nyújt felvilágosítást. A város közterületeit érintő bejelentéseket a körmendi közös önkormányzati hivatal fogadja. A tájékoztatóban hangsúlyozták, az önkormányzati beruházásokon a dokumentumok alapján nem használtak fel aszbeszt tartalmú zuzalékot. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház manuális tömbjének kanfolyosóin, ezért ideiglenes forgalmi változások lépnek életbe az intézmény területén. Tájékoztatott a kórház. A közlemény szerint a kivitelezési munkák várhatóan június 24-ig tartanak. A munkálatok idejére a szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárják. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Elismerésben részesült három szolgálatot teljesítő tűzoltó a körmendi képviselőtestületi ülésen. A 159 éves múltra visszatekintő körmendi tűzoltóság állományából Herceg Donát őrmester, Horváth Máté őrmester és Sibinger Tamás törzsőrmester vehetett át elismerést. Az ünnepségen méltatták a tűzoltók szolgálatát, valamint azt a munkát, amelyet a térség lakosságának biztonsága érdekében nap mint nap végeznek. Gyöngyösön rendezték meg az uszonyos úszó diákolimpiai országos döntőt. A körmendi Szekeres Dorka, az ELTE Bújhelyi János gimnázium tanulója kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Amatőr országos bajnoki címet szerzett 50 méteres gyorsúszásban, valamint pillangóúszásban. A 100 méteren bronzérmet nyert. Szintén szép eredményeket ért el Danyi Emma, a Csaba József általános iskola tanulója. A Csákány-Doroszlói fiatal sportoló korosztályában mindhárom versenyszámban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit miniszter gyereknap alkalmából Facebook oldalán. Hiszek abban, hogy a gyerekekről és a fiatalokról nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy közben nem hallgatjuk meg őket. Nem csak véleményük van az őket érintő kérdésekről, hanem értékes tapasztalatuk, tudásuk és sokszor egészen új nézőpontjuk is, fogalmazott az Oktatási és Gyermekügyi miniszter. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu az MTI-vel. A nyári foglalások 22%-a legalább 5 éjszakára szól, még a legnépszerűbbek a 3 éjszakás utazások 25%-os aránya. Az opera műfajának népszerűsítése a célja a Római Operaház kezdeményezésének. Ennek során egy színpadra alakított kamionnal viszik el Róma peremkerületeibe a Sevillai Borbély című darabot. A színpadot egy kamion oldalt nyitott raktere adja, a jármű közvetlen közelében pedig a zenekar helyezkedik el. A nézők nem páholyokból, hanem többnyire otthonról hozott műanyagszékekről követik a darabot.
0: Sporthírek.
1: Németh István látja el idén is a műsorvezetői feladatokat a Rába Beach Basket rendezvényén, jelentették be a szervezők közösségi oldalukon. A hétvégi program egyik érdekességeként a Sport TV-ből ismert Trash Talk stábjának látogatását is bejelentették. A műsor készítői az észak-amerikai profi sportligák eseményeit elemzik, ezúttal azonban a stúdiót elhagyva a körmendi rendezvényen is jelen lesznek. A Rába Beach Basket az elmúlt években a térség egyik meghatározó nyári sporteseményévé vált, amely a kosárlabda mellett a közösségi és szórakoztató programokkal is várja a résztvevőket.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakran zavarják felhők a napsütés, többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 23 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. 5 órában is.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igazna, akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog az elme,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét teljes vonalon közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint szombat hajnal óta ismét teljes értékű vasúti kapcsolat működik Veszprém és Ajka között a 20-as vonalon. A helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest. Júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek majd a vonatok az érintett szakaszon, a pályasebességet fokozatosan emelik majd. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
2: Jelentős érdeklődés kísérte a Pelikán szelet bemutatkozását a hétvégén a Batthyány Örökség Központban, ahol számos körmendi és a városba látogató vendég kóstolhatta meg az új sütemény különlegességet. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a Pelikán szeletet, amelyet a Batthyányi főúri család naplóinak kutatása inspirált. A szervezők célja az volt, hogy egy olyan süteményt alkossanak, amely egyszerre kapcsolódik Körmend kulturális örökségéhez és felel meg a mai gasztronómiai elvárásoknak. A helyi hagyományokat és a modern cukrászati megoldásokat ötvöző édességet kedvezően fogadták a látogatók. A Pelikán szelet rövid idő alatt a rendezvény egyik legnépszerűbb attrakciójává vált. A kóstoló résztvevők közül sokan elismerően nyilatkoztak az új desszertről, kiemelve annak harmonikus ízvilág és igényes megjelenését. A szervezők bíznak abban, hogy a Pelikán szelet hosszabb távon is hozzájárulhat Körmend gasztronómiai kínálatának gazdagításához, és a város egyik jellegzetes süteményévé válhat.
1: Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntek reggeltől visszavonásig, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Vasvár megyei kormányhivatal. A tájékoztatás szerint a tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és a közút menti fásításokban, azok 200 méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A hatóság arra figyelmeztetett, hogy ezeken a helyeken senki ne bográcsozzon, ne süssön szalonnát. Kiemelték, a szabadban eldobott cigaretta csik szintén könnyen okozhat tüzet. Bár saját kertben grillezni és bográcsozni továbbra is lehet, a kormányhivatal azt javasolja, hogy mindig legyen kéznél a tűz eloltásához eszköz, a tüzet pedig ne hagyjuk felügyelet nélkül. Jeliben a Jeli Arborétum alapítójának emlékházában tartott ünnepséget a Vasvár megyei mentésügyi alapítvány a fennállásának 35. évfordulója alkalmából. Kiemelték a mentőszolgálat és a Szombathelyi Erdészeti ZRT közötti együttműködést, amely évtizedekre nyúlik vissza. A két szervezet rendszeresen dolgozik együtt elsősegélynyújtó képzések, egészségügyi biztosítások és közös programok keretében. Az évfordulós ünnepségen a mentőszolgálat munkatársai oklevéllel köszönték meg az erdészeti társaság támogatását. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A keleti ország részben a gazdálkodók egy része a rendszer működését is összefüggésbe hozza a tartós csapadék hiánnyal és az ismétlődő aszályos időszakokkal. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a Gyermekjogi Civil Koalíciótól, közölte a szervezet az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a stratégiai dokumentumot, amely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sokálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek.
0: Sporthírek.
1: Nagy küzdelemmel harcolta ki a döntőbe jutást a körmendi Women Basketball Club női kosárlabda csapata, amely a hétvégi mérkőzésen ismét bizonyította elszántságát és csapategységét. A klub arra kérte szimpatizánsait, hogy a döntőben is biztassák a játékosokat, akik már csak egy lépésre vannak a végső sikertől. A Körmend Women Basketball Club játékosai a fináléban lépnek pályára, ahol a bajnoki cím megszerzéséért küzdenek majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma gyakran zavarják felhők a napsütés, többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben 23 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: high end. I'm always walking a thin line, running away from the low tide. I know I'm better high like it.
1: Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: 99.8. Körmend FM.
1: Intettem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

egy húgy hónapom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy húgy jól aludjak el.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
0: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
2: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágy. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világhírei a 99.8-on.
3: Lakossági tájékoztató az aszbeszt ügyben. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszki kórházban. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakossi Gabriella vagyok. Lakossági tájékoztatót tett közzé Körmend önkormányzata az ausztriai bányákból származó aszbeszttel szennyezett vagy annak gyanújával érintett zúzott kövek ügyében. A magánterületi beruházások esetében a vizsgálati lehetőségekről a Vasvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály nyújt felvilágosítást. A város közterületeit érintő bejelentéseket a körmendi közös önkormányzati hivatal fogadja. A tájékoztatóban hangsúlyozták, az önkormányzati beruházásokon a dokumentumok alapján nem használtak fel aszbeszt tartalmú zuzalékot. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház manuális tömbjének kanfolyosóin, ezért ideiglenes forgalmi változások lépnek életbe az intézmény területén. Tájékoztatotta a kórház. A közlemény szerint a kivitelezési munkák várhatóan június 24-ig tartanak. A munkálatok idejére a Szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárják. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Elismerésben részesült három szolgálatot teljesítő tűzoltó a körmendi képviselőtestületi ülésen. A 159 éves múltra visszatekintő körmendi tűzoltóság állományából Herceg Donát őrmester, Horváth Máté őrmester és Sibinger Tamás törzsőrmester vehetett át elismerést. Az ünnepségen méltatták a tűzoltók szolgálatát, valamint azt a munkát, amelyet a térség lakosságának biztonsága érdekében nap mint nap végeznek. Gyöngyösön rendezték meg az uszonyos úszó diákolimpiai országos döntőt. A körmendi Szekeres Dorka, az ELTE Bújai János gimnázium tanulója kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Amatőr országos bajnoki címet szerzett 50 méteres gyorsúszásban, valamint pillangóúszásban. A 100 méteren bronzérmet nyert. Szintén szép eredményeket ért el Danyi Emma, a Csaba József általános iskola tanulója. A csákánydoroszlói fiatal sportoló korosztályában mindhárom versenyszámban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit miniszter gyereknap alkalmából Facebook oldalán. Hiszek abban, hogy a gyerekekről és a fiatalokról nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy közben nem hallgatjuk meg őket. Nem csak véleményük van az őket érintő kérdésekről, hanem értékes tapasztalatuk, tudásuk és sokszor egészen új nézőpontjuk is, fogalmazott az Oktatási és Gyermekügyi miniszter. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu az MT-vel. A nyári foglalások 22%-a legalább 5 éjszakára szól, míg a legnépszerűbbek a 3 éjszakás utazások 25%-os aránya. Az opera műfajának népszerűsítése a célja a Római Operaház kezdeményezésének. Ennek során egy színpadra alakított kamionnal viszik el Róma peremkerületeibe a Sevillai Borbély című darabot, a színpadot egy kamion oldalt nyitott raktere adja, a jármű közvetlen közelében pedig a zenekar helyezkedik el. A nézők nem páholyokból, hanem többnyire otthonról hozott műanyag székekről követik a darabot.
0: Sporthírek.
3: Német István látja el idén is a műsorvezetői feladatokat a Rába Beach Basket rendezvényén, jelentették be a szervezők közösségi oldalukon. A hétvégi program egyik érdekességeként a Sport TV-ből ismert Trash Talk stábjának látogatását is bejelentették. A műsor készítője az észak-amerikai profi sportligák eseményeit elemzik, ezúttal azonban a stúdiót elhagyva a körmendi rendezvényen is jelen lesznek. A Rába Beach Basket az elmúlt években a térség egyik meghatározó nyári sporteseményévé vált, amely a kosárlabda mellett a közösségi és szórakoztató programokkal is várja a résztvevőket.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma gyakran zavarják felhők a napsütés, többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben 23 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: 人家。
1: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 2-60 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel. Valahogy

0: hazaért.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Ismét teljes vonalon közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint szombat hajnal óta ismét teljes értékű vasúti kapcsolat működik Veszprém és Ajka között a 20-as vonalon. A helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest. Júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek majd a vonatok az érintett szakaszon, a pályasebességet fokozatosan emelik majd. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
3: Jelentős érdeklődés kísérte a Pelikán szelet bemutatkozását a hétvégén a Batthyány Örökség Központban, ahol számos körmendi és a városba látogató vendég kóstolhatta meg az új sütemény különlegességet. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a Pelikán szeletet, amelyet a Batthyányi főúri család naplóinak kutatása inspirált. A szervezők célja az volt, hogy egy olyan süteményt alkossanak, amely egyszerre kapcsolódik Körmend kulturális örökségéhez és felel meg a mai gasztronómiai elvárásoknak. A helyi hagyományokat és a modern cukrászati megoldásokat ötvöző édességet kedvezően fogadták a látogatók. A Pelikán szelet rövid idő alatt a rendezvény egyik legnépszerűbb attrakciójává vált. A kóstoló résztvevők közül sokan elismerően nyilatkoztak az új desszertről, kiemelve annak harmonikus ízvilág és igényes megjelenését. A szervezők bíznak abban, hogy a Pelikán szelet hosszabb távon is hozzájárulhat Körmend gasztronómiai kínálatának gazdagításához, és a város egyik jellegzetes süteményévé válhat.
2: Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntek reggeltől visszavonásig, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Vasvár megyei kormányhivatal. A tájékoztatás szerint a tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és a közút menti fásításokban, azok 200 méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A hatóság arra figyelmeztetett, hogy ezeken a helyeken senki ne bográcsozzon, ne süssön szalonnát. Kiemelték, a szabadban eldobott cigaretta csik szintén könnyen okozhat tüzet. Bár saját kertben grillezni és bográcsozni továbbra is lehet, a kormányhivatal azt javasolja, hogy mindig legyen kéznél a tűz eloltásához eszköz, a tüzet pedig ne hagyjuk felügyelet nélkül. Jeliben a Jeli Arborétum alapítójának emlékházában tartott ünnepséget a Vasvár megyei mentésügyi alapítvány a fennállásának 35. évfordulója alkalmából. Kiemelték a mentőszolgálat és a Szombathelyi Erdészeti ZRT közötti együttműködést, amely évtizedekre nyúlik vissza. A két szervezet rendszeresen dolgozik együtt elsősegélynyújtó képzések, egészségügyi biztosítások és közös programok keretében. Az évfordulós ünnepségen a mentőszolgálat munkatársai oklevéllel köszönték meg az erdészeti társaság támogatását. Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A keleti ország részben a gazdálkodók egy része a rendszer működését is összefüggésbe hozza a tartós csapadék hiánnyal és az ismétlődő aszályos időszakokkal. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vette át a kormány a Gyermekjogi Civil Koalíciótól, közölte a szervezet az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a stratégiai dokumentumot, amely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek.
1: Sporthírek.
2: Nagy küzdelemmel harcolta ki a döntőbe jutást a körmendi Women Basketball Club női kosárlabda csapata, amely a hétvégi mérkőzésen ismét bizonyította elszántságát és csapategységét. A klub arra kérte szimpatizánsait, hogy a döntőben is bíztassák a játékosokat, akik már csak egy lépésre vannak a végső sikertől. A Körmend Women Basketball Club játékosai a fináléban lépnek pályára, ahol a bajnoki cím megszerzéséért küzdenek majd.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma gyakran zavarják felhők a napsütés, többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben 23 fok valószínű.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Reklámot hallottak!
3: És most
2: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
4: Na.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.

0: Budapest. Június 3!
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
4: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
4: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Lakossági tájékoztató az aszbeszt ügyben. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszki kórházban. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági tájékoztatót tett közzé Körmend önkormányzata az ausztriai bányákból származó aszbeszttel szennyezett vagy annak gyanújával érintett zúzott kövek ügyében. A magánterületi beruházások esetében a vizsgálati lehetőségekről a Vasvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály nyújt felvilágosítást. A város közterületeit érintő bejelentéseket a körmendi közös önkormányzati hivatal fogadja. A tájékoztatóban hangsúlyozták, az önkormányzati beruházásokon a dokumentumok alapján nem használtak fel aszbeszt tartalmú zuzalékot. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház manuális tömbjének kanfolyosóin, ezért ideiglenes forgalmi változások lépnek életbe az intézmény területén. Tájékoztatott a kórház. A közlemény szerint a kivitelezési munkák várhatóan június 24-ig tartanak. A munkálatok idejére a Szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárják. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buongiorno, signorina e signora. Sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények. Oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
2: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Ismét teljes vonalon közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint szombat hajnal óta ismét teljes értékű vasúti kapcsolat működik Veszprém és Ajka között a 20-as vonalon. A helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest. Júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek majd a vonatok az érintett szakaszon, a pálya sebességet fokozatosan emelik majd. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
6: Jelentős érdeklődés kísérte a Pelikán szelet bemutatkozását a hétvégén a Batthyány Örökség Központban, ahol számos körmendi és a városba látogató vendég kóstolhatta meg az új sütemény különlegességet. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a Pelikán szeletet, amelyet a Batthyányi főúri család naplóinak kutatása inspirált. A szervezők célja az volt, hogy egy olyan süteményt alkossanak, amely egyszerre kapcsolódik Körmend kulturális örökségéhez és felel meg a mai gasztronómiai elvárásoknak. A helyi hagyományokat és a modern cukrászati megoldásokat ötvöző édességet kedvezően fogadták a látogatók. A Pelikán szelet rövid idő alatt a rendezvény egyik legnépszerűbb attrakciójává vált. A kóstoló résztvevők közül sokan elismerően nyilatkoztak az új desszertről, kiemelve annak harmonikus ízvilágát és igényes megjelenését. A szervezők bíznak abban, hogy a Pelikán szelet hosszabb távon is hozzájárulhat Körmend gasztronómiai kínálatának gazdagításához, és a város egyik jellegzetes süteményévé válhat.
5: Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntek reggeltől visszavonásig, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Vasvár megyei kormányhivatal. A tájékoztatás szerint a tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és a közút menti fásításokban, azok 200 méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A hatóság arra figyelmeztetett, hogy ezeken a helyeken senki ne bográcsozzon, ne süssön szalonnát. Kiemelték, a szabadban eldobott cigaretta csik szintén könnyen okozhat tüzet. Bár saját kertben grillezni és bográcsozni továbbra is lehet, a kormányhivatal azt javasolja, hogy mindig legyen kéznél a tűz eloltásához eszköz, a tüzet pedig ne hagyjuk felügyelet nélkül. Jeliben a Jeli Arborétum alapítójának emlékházában tartott ünnepséget a Vasvármegyei Mentésügyi Alapítvány a fennállásának 35. évfordulója alkalmából. Kiemelték a mentőszolgálat és a Szombathelyi Erdészeti ZRT közötti együttműködést, amely évtizedekre nyúlik vissza. A két szervezet rendszeresen dolgozik együtt elsősegélynyújtó képzések, egészségügyi biztosítások és közös programok keretében. Az évfordulós ünnepségen a mentőszolgálat munkatársai oklevéllel köszönték meg az erdészeti társaság támogatását. Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A keleti ország részben a gazdálkodók egy része a rendszer működését is összefüggésbe hozza a tartós csapadék hiánnyal és az ismétlődő aszályos időszakokkal. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a Gyermekjogi Civil Koalíciótól, közölte a szervezet az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a stratégiai dokumentumot, amely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek.
2: Sporthírek.
5: Nagy küzdelemmel harcolta ki a döntőbe jutást a körmendi Women Basketball Club női kosárlabda csapata, amely a hétvégi mérkőzésen ismét bizonyította elszántságát és csapat egységét. A klub arra kérte szimpatizánsait, hogy a döntőben is bíztassák a játékosokat, akik már csak egy lépésre vannak a végső sikertől. A Körmend Women Basketball Club játékosai a fináléban lépnek pályára, ahol a bajnoki cím megszerzéséért küzdenek majd.
2: Időjárás jelentés.
5: Kedden napközben napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol többfelé még nyugatabbra csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet pedig 25 fok körül várható.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak! És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: hello!
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
3: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
4: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
1: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Lakossági tájékoztató az aszbeszt ügyben. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszki kórházban. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági tájékoztatót tett közzé Körmend önkormányzata az ausztriai bányákból származó aszbeszttel szennyezett vagy annak gyanújával érintett zúzott kövek ügyében. A magánterületi beruházások esetében a vizsgálati lehetőségekről a Vasvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály nyújt felvilágosítást. A város közterületeit érintő bejelentéseket a körmendi közös önkormányzati hivatal fogadja. A tájékoztatóban hangsúlyozták, az önkormányzati beruházásokon a dokumentumok alapján nem használtak fel azbeszt tartalmú zuzalékot. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház manuális tömbjének kanfolyosóin, ezért ideiglenes forgalmi változások lépnek életbe az intézmény területén. Tájékoztatotta a kórház. A közlemény szerint a kivitelezési munkák várhatóan június 24-ig tartanak. A munkálatok idejére a Szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárják. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Elismerésben részesült 3 szolgálatot teljesítő tűzoltó a körmendi képviselőtestületi ülésen. A 159 éves múltra visszatekintő körmendi tűzoltóság állományából Herceg Donát őrmester, Horváth Máté őrmester és Sibinger Tamás törzsőrmester vehetett át elismerést. Az ünnepségen méltatták a tűzoltók szolgálatát, valamint azt a munkát, amelyet a térség lakosságának biztonsága érdekében nap mint nap végeznek. Gyöngyösen rendezték meg az uszonyos úszó diákolimpiai országos döntőt. A körmendi Szekeres Dorka, az ELTE Bújai János gimnázium tanulója kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Amatőr országos bajnoki címet szerzett 50 méteres gyorsúszásban, valamint pillangóúszásban. A 100 méteren bronzérmet nyert. Szintén szép eredményeket ért el Danyi Emma, a Csaba József általános iskola tanulója. A Csákány-Doroszlói fiatal sportoló korosztályában mindhárom versenyszámban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit miniszter gyereknap alkalmából Facebook oldalán. Hiszek abban, hogy a gyerekekről és a fiatalokról nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy közben nem hallgatjuk meg őket. Nem csak véleményük van az őket érintő kérdésekről, hanem értékes tapasztalatuk, tudásuk és sokszor egészen új nézőpontjuk is, fogalmazott az Oktatási és Gyermekügyi miniszter. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu az MTI-vel. A nyári foglalások 22%-a legalább 5 éjszakára szól, míg a legnépszerűbbek a 3 éjszakás utazások 25%-os aránya. Az opera műfajának népszerűsítése a célja a Római Operaház kezdeményezésének. Ennek során egy színpadra alakított kamionnal viszik el Róma peremkerületeibe a Sevillai Borbély című darabot, a színpadot egy kamion oldalt nyitott raktere adja, a jármű közvetlen közelében pedig a zenekar helyezkedik el. A nézők nem páholyokból, hanem többnyire otthonról hozott műanyag székekről követik a darabot.
1: Sporthírek.
6: Németh István látja el idén is a műsorvezetői feladatokat a Rába Beach Basket rendezvényén, jelentették be a szervezők közösségi oldalukon. A hétvégi program egyik érdekességeként a Sport TV-ből ismert Trash Talk stábjának látogatását is bejelentették. A műsor készítői az észak-amerikai profi sportligák eseményeit elemzik, ezúttal azonban a stúdiót elhagyva a körmendi rendezvényen is jelen lesznek. A Rába Beach Basket az elmúlt években a térség egyik meghatározó nyári sporteseményévé vált, amely a kosárlabda mellett a közösségi és szórakoztató programokkal is várja a résztvevőket.
1: Időjárás jelentés.
6: Kedden napközben napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol többfelé még nyugatabbra csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet pedig 25 fok körül várható.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Reklámot hallottak!
3: És most
2: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Való!

0: Budapest. Június 3!
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
4: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
4: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Ismét teljes vonalon közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint szombat hajnal óta ismét teljes értékű vasúti kapcsolat működik Veszprém és Ajka között a 20-as vonalon. A helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest. Júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek majd a vonatok az érintett szakaszon, a pályasebességet fokozatosan emelik majd. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
7: Jelentős érdeklődés kísérte a Pelikán szelet bemutatkozását a hétvégén a Batthyány Örökség Központban, ahol számos körmendi és a városba látogató vendég kóstolhatta meg az új sütemény különlegességet. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a Pelikán szeletet, amelyet a Batthyányi főúri család naplóinak kutatása inspirált. A szervezők célja az volt, hogy egy olyan süteményt alkossanak, amely egyszerre kapcsolódik Körmend kulturális örökségéhez és felel meg a mai gasztronómiai elvárásoknak. A helyi hagyományokat és a modern cukrászati megoldásokat ötvöző édességet kedvezően fogadták a látogatók. A Pelikán szelet rövid idő alatt a rendezvény egyik legnépszerűbb attrakciójává vált. A kóstoló résztvevők közül sokan elismerően nyilatkoztak az új desszertről, kiemelve annak harmonikus ízvilág és igényes megjelenését. A szervezők bíznak abban, hogy a Pelikán szelet hosszabb távon is hozzájárulhat Körmend gasztronómiai kínálatának gazdagításához, és a város egyik jellegzetes süteményévé válhat.
6: Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntek reggeltől visszavonásig, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Vasvár megyei kormányhivatal. A tájékoztatás szerint a tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és a közút menti fásításokban, azok 200 méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A hatóság arra figyelmeztetett, hogy ezeken a helyeken senki ne bográcsozzon, ne süssön szalonnát. Kiemelték, a szabadban eldobott cigaretta csik szintén könnyen okozhat tüzet. Bár saját kertben grillezni és bográcsozni továbbra is lehet, a kormányhivatal azt javasolja, hogy mindig legyen kéznél a tűz eloltásához eszköz, a tüzet pedig ne hagyjuk felügyelet nélkül. Jeliben a Jeli Arborétum alapítójának emlékházában tartott ünnepséget a Vasvár megyei mentésügyi alapítvány a fennállásának 35. évfordulója alkalmából. Kiemelték a mentőszolgálat és a Szombathelyi Erdészeti ZRT közötti együttműködést, amely évtizedekre nyúlik vissza. A két szervezet rendszeresen dolgozik együtt elsősegélynyújtó képzések, egészségügyi biztosítások és közös programok keretében. Az évfordulós ünnepségen a mentőszolgálat munkatársai oklevéllel köszönték meg az erdészeti társaság támogatását. Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A keleti ország részben a gazdálkodók egy része a rendszer működését is összefüggésbe hozza a tartós csapadék hiánnyal és az ismétlődő aszályos időszakokkal. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a gyermekjogi civil koalíciótól, közölte a szervezet az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a stratégiai dokumentumot, amely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek.
4: Sporthírek.
6: Nagy küzdelemmel harcolta ki a döntőbe jutást a körmendi Women Basketball Club női kosárlabda csapata, amely a hétvégi mérkőzésen ismét bizonyította elszántságát és csapategységét. A klub arra kérte szimpatizánsait, hogy a döntőben is biztassák a játékosokat, akik már csak egy lépésre vannak a végső sikertől. A Körmend Women Basketball Club játékosai a fináléban lépnek pályára, ahol a bajnoki cím megszerzéséért küzdenek majd.
4: Időjárás jelentés.
6: Kedden napközben napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol többfelé még nyugatabbra csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet pedig 25 fok körül várható.
4: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági tájékoztató az aszbeszt ügyben. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszky kórházban. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági tájékoztatót tett közzé Körmend önkormányzata az ausztriai bányákból származó aszbeszttel szennyezett vagy annak gyanújával érintett zúzott kövek ügyében. A magánterületi beruházások esetében a vizsgálati lehetőségekről a Vasvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály nyújt felvilágosítást. A város közterületeit érintő bejelentéseket a körmendi közös önkormányzati hivatal fogadja. A tájékoztatóban hangsúlyozták, az önkormányzati beruházásokon a dokumentumok alapján nem használtak fel aszbeszt tartalmú zuzalékot. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház manuális tömbjének kanfolyosóin, ezért ideiglenes forgalmi változások lépnek életbe az intézmény területén. Tájékoztatotta a kórház. A közlemény szerint a kivitelezési munkák várhatóan június 24-ig tartanak. A munkálatok idejére a Szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárják. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Elismerésben részesült három szolgálatot teljesítő tűzoltó a körmendi képviselőtestületi ülésen. A 159 éves múltra visszatekintő körmendi tűzoltóság állományából Herceg Donát őrmester, Horváth Máté őrmester és Sibinger Tamás törzsőrmester vehetett át elismerést. Az ünnepségen méltatták a tűzoltók szolgálatát, valamint azt a munkát, amelyet a térség lakosságának biztonsága érdekében nap mint nap végeznek. Gyöngyösön rendezték meg az uszonyos úszó diákolimpiai országos döntőt. A körmendi Szekeres Dorka, az ELTE Bújhelyi János gimnázium tanulója kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Amatőr országos bajnoki címet szerzett 50 méteres gyorsúszásban, valamint pillangóúszásban. A 100 méteren bronzérmet nyert. Szintén szép eredményeket ért el Danyi Emma, a Csaba József általános iskola tanulója. A csákánydoroszlói fiatal sportoló korosztályában mindhárom versenyszámban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit miniszter gyereknap alkalmából Facebook oldalán. Hiszek abban, hogy a gyerekekről és a fiatalokról nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy közben nem hallgatjuk meg őket. Nem csak véleményük van az őket érintő kérdésekről, hanem értékes tapasztalatuk, tudásuk és sokszor egészen új nézőpontjuk is, fogalmazott az Oktatási és Gyermekügyi miniszter. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu az MTI-vel. A nyári foglalások 22%-a legalább 5 éjszakára szól, még a legnépszerűbbek a 3 éjszakás utazások 25%-os aránya. Az opera műfajának népszerűsítése a célja a Római Operaház kezdeményezésének. Ennek során egy színpadra alakított kamionnal viszik el Róma peremkerületeibe a Sevillai Borbély című darabot, a színpadot egy kamion oldalt nyitott raktere adja, a jármű közvetlen közelében pedig a zenekar helyezkedik el. A nézők nem páholyokból, hanem többnyire otthonról hozott műanyag székekről követik a darabot.
0: Sporthírek.
1: Német István látja el idén is a műsorvezetői feladatokat a Rába Beach Basket rendezvényén, jelentették be a szervezők közösségi oldalukon. A hétvégi program egyik érdekességeként a Sport TV-ből ismert Trash Talk stábjának látogatását is bejelentették. A műsor készítői az észak-amerikai profi sportligák eseményeit elemzik, ezúttal azonban a stúdiót elhagyva a körmendi rendezvényen is jelen lesznek. A Rába Beach Basket az elmúlt években a térség egyik meghatározó nyári sporteseményévé vált, amely a kosárlabda mellett a közösségi és szórakoztató programokkal is várja a résztvevőket.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napközben napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol többfelé még nyugatabbra csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet pedig 25 fok körül várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: valahol alszik már egy apró.
1: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét teljes vonalon közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint szombat hajnal óta ismét teljes értékű vasúti kapcsolat működik Veszprém és Ajka között a 20-as vonalon. A helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest. Júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek majd a vonatok az érintett szakaszon, a pályasebességet fokozatosan emelik majd. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
2: Jelentős érdeklődés kísérte a Pelikán szelet bemutatkozását a hétvégén a Batthyány Örökség Központban, ahol számos körmendi és a városba látogató vendég kóstolhatta meg az új sütemény különlegességet. A tradíció és innováció az étkező asztalon, a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a Pelikán szeletet, amelyet a Batthyányi főúri család naplóinak kutatása inspirált. A szervezők célja az volt, hogy egy olyan süteményt alkossanak, amely egyszerre kapcsolódik Körmend kulturális örökségéhez és felel meg a mai gasztronómiai elvárásoknak. A helyi hagyományokat és a modern cukrászati megoldásokat ötvöző édességet kedvezően fogadták a látogatók. A Pelikán szelet rövid idő alatt a rendezvény egyik legnépszerűbb attrakciójává vált. A kóstoló résztvevők közül sokan elismerően nyilatkoztak az új desszertről, kiemelve annak harmonikus ízvilág és igényes megjelenését. A szervezők bíznak abban, hogy a Pelikán szelet hosszabb távon is hozzájárulhat Körmend gasztronómiai kínálatának gazdagításához, és a város egyik jellegzetes süteményévé válhat.
1: Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntek reggeltől visszavonásig, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Vasvármegyei Kormányhivatal. A tájékoztatás szerint a tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és a közút menti fásításokban, azok 200 méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A hatóság arra figyelmeztetett, hogy ezeken a helyeken senki ne bográcsozzon, ne süssön szalonnát. Kiemelték, a szabadban eldobott cigaretta csik szintén könnyen okozhat tüzet. Bár saját kertben grillezni és bográcsozni továbbra is lehet, a kormányhivatal azt javasolja, hogy mindig legyen kéznél a tűz eloltásához eszköz, a tüzet pedig ne hagyjuk felügyelet nélkül. Jeliben a Jeli Arborétum alapítójának emlékházában tartott ünnepséget a Vasvármegyei Mentésügyi Alapítvány a fennállásának 35. évfordulója alkalmából. Kiemelték a mentőszolgálat és a Szombathelyi Erdészeti ZRT közötti együttműködést, amely évtizedekre nyúlik vissza. A két szervezet rendszeresen dolgozik együtt elsősegélynyújtó képzések, egészségügyi biztosítások és közös programok keretében. Az évfordulós ünnepségen a mentőszolgálat munkatársai oklevéllel köszönték meg az erdészeti társaság támogatását. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A keleti ország részben a gazdálkodók egy része a rendszer működését is összefüggésbe hozza a tartós csapadék hiánnyal és az ismétlődő aszályos időszakokkal. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a gyermekjogi civil koalíciótól, közölte a szervezet az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a stratégiai dokumentumot, amely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sokálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek.
0: Sporthírek.
1: Nagy küzdelemmel harcolta ki a döntőbe jutást a Körmendi Women Basketball Club női kosárlabda csapata, amely a hétvégi mérkőzésen ismét bizonyította elszántságát és csapategységét. A klub arra kérte szimpatizánsait, hogy a döntőben is biztassák a játékosokat, akik már csak egy lépésre vannak a végső sikertől. A Körmend Women Basketball Club játékosai a fináléban lépnek pályára, ahol a bajnoki cím megszerzéséért küzdenek majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napközben napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol többfelé még nyugatabbra csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet pedig 25 fok körül várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági tájékoztató az aszbeszt ügyben. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszki kórházban. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági tájékoztatót tett közzé Körmend önkormányzata az ausztriai bányákból származó aszbeszttel szennyezett vagy annak gyanújával érintett zúzott kövek ügyében. A magánterületi beruházások esetében a vizsgálati lehetőségekről a Vasvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály nyújt felvilágosítást. A város közterületeit érintő bejelentéseket a körmendi közös önkormányzati hivatal fogadja. A tájékoztatóban hangsúlyozták, az önkormányzati beruházásokon a dokumentumok alapján nem használtak fel aszbeszt tartalmú zuzalékot. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház manuális tömbjének kamfolyosóin, ezért ideiglenes forgalmi változások lépnek életbe az intézmény területén. Tájékoztatotta a kórház. A közlemény szerint a kivitelezési munkák várhatóan június 24-ig tartanak. A munkálatok idejére a szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárják. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Elismerésben részesült három szolgálatot teljesítő tűzoltó a körmendi képviselőtestületi ülésen. A 159 éves múltra visszatekintő körmendi tűzoltóság állományából Herceg Donát őrmester, Horváth Máté őrmester és Sibinger Tamás törzsőrmester vehetett át elismerést. Az ünnepségen méltatták a tűzoltók szolgálatát, valamint azt a munkát, amelyet a térség lakosságának biztonsága érdekében nap mint nap végeznek. Gyöngyösön rendezték meg az uszonyos úszó diákolimpiai országos döntőt. A körmendi Szekeres Dorka, az ELTE Bolyai János gimnázium tanulója kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Amatőr országos bajnoki címet szerzett 50 méteres gyorsúszásban, valamint pillangóúszásban. A 100 méteren bronzérmet nyert. Szintén szép eredményeket ért el Danyi Emma, a Csaba József általános iskola tanulója. A Csákány-Doroszlói fiatal sportoló korosztályában mindhárom versenyszámban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit miniszter gyereknap alkalmából Facebook oldalán. Hiszek abban, hogy a gyerekekről és a fiatalokról nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy közben nem hallgatjuk meg őket. Nem csak véleményük van az őket érintő kérdésekről, hanem értékes tapasztalatuk, tudásuk és sokszor egészen új nézőpontjuk is, fogalmazott az Oktatási és Gyermekügyi miniszter. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu az MT-vel. A nyári foglalások 22%-a legalább 5 éjszakára szól, még a legnépszerűbbek a 3 éjszakás utazások 25%-os aránya. Az opera műfajának népszerűsítése a célja a Római Operaház kezdeményezésének. Ennek során egy színpaddá alakított kamionnal viszik el Róma peremkerületeibe a Sevillai Borbély című darabot, a színpadot egy kamion oldalt nyitott raktere adja, a jármű közvetlen közelében pedig a zenekar helyezkedik el. A nézők nem páholyokból, hanem többnyire otthonról hozott műanyagszékekről követik a darabot.
0: Sporthírek.
1: Németh István látja el idén is a műsorvezetői feladatokat a Rába Beach Basket rendezvényén, jelentették be a szervezők közösségi oldalukon. A hétvégi program egyik érdekességeként a Sport TV-ből ismert Trash Talk stábjának látogatását is bejelentették. A műsor készítője az észak-amerikai profi sportligák eseményeit elemzik, ezúttal azonban a stúdiót elhagyva a körmendi rendezvényen is jelen lesznek. A Rába Beach Basket az elmúlt években a térség egyik meghatározó nyári sporteseményévé vált, amely a kosárlabda mellett a közösségi és szórakoztató programokkal is várja a résztvevőket.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napközben napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol többfelé még nyugatabbra csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet pedig 25 fok körül várható.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét teljes vonalon közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint szombat hajnal óta ismét teljes értékű vasúti kapcsolat működik Veszprém és Ajka között a 20-as vonalon. A helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest. Júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek majd a vonatok az érintett szakaszon, a pályasebességet fokozatosan emelik majd. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
2: Jelentős érdeklődés kísérte a Pelikán szelet bemutatkozását a hétvégén a Batthyány Örökség Központban, ahol számos körmendi és a városba látogató vendég kóstolhatta meg az új sütemény különlegességet. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a Pelikán szeletet, amelyet a Batthyányi főúri család naplóinak kutatása inspirált. A szervezők célja az volt, hogy egy olyan süteményt alkossanak, amely egyszerre kapcsolódik Körmend kulturális örökségéhez és felel meg a mai gasztronómiai elvárásoknak. A helyi hagyományokat és a modern cukrászati megoldásokat ötvöző édességet kedvezően fogadták a látogatók. A Pelikán szelet rövid idő alatt a rendezvény egyik legnépszerűbb attrakciójává vált. A kóstoló résztvevők közül sokan elismerően nyilatkoztak az új desszertről, kiemelve annak harmonikus ízvilágát és igényes megjelenését. A szervezők bíznak abban, hogy a Pelikán szelet hosszabb távon is hozzájárulhat Körmend gasztronómiai kínálatának gazdagításához, és a város egyik jellegzetes süteményévé válhat.
1: Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntek reggeltől visszavonásig, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Vasvár megyei kormányhivatal. A tájékoztatás szerint a tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és a közút menti fásításokban, azok 200 méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A hatóság arra figyelmeztetett, hogy ezeken a helyeken senki ne bográcsozzon, ne süssön szalonnát. Kiemelték, a szabadban eldobott cigaretta csik szintén könnyen okozhat tüzet. Bár saját kertben grillezni és bográcsozni továbbra is lehet, a kormányhivatal azt javasolja, hogy mindig legyen kéznél a tűz eloltásához eszköz, a tüzet pedig ne hagyjuk felügyelet nélkül. Jeliben a Jeli Arborétum alapítójának emlékházában tartott ünnepséget a Vasvár megyei mentésügyi alapítvány a fennállásának 35. évfordulója alkalmából. Kiemelték a mentőszolgálat és a Szombathelyi Erdészeti ZRT közötti együttműködést, amely évtizedekre nyúlik vissza. A két szervezet rendszeresen dolgozik együtt elsősegélynyújtó képzések, egészségügyi biztosítások és közös programok keretében. Az évfordulós ünnepségen a mentőszolgálat munkatársai oklevéllel köszönték meg az erdészeti társaság támogatását. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A keleti ország részben a gazdálkodók egy része a rendszer működését is összefüggésbe hozza a tartós csapadék hiánnyal és az ismétlődő aszályos időszakokkal. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a Gyermekjogi Civil Koalíciótól, közölte a szervezet az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a stratégiai dokumentumot, amely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sokálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek.
0: Sporthírek.
1: Nagy küzdelemmel harcolta ki a döntőbe jutást a Körmendi Women Basketball Club női kosárlabda csapata, amely a hétvégi mérkőzésen ismét bizonyította elszántságát és csapategységét. A klub arra kérte szimpatizánsait, hogy a döntőben is bíztassák a játékosokat, akik már csak egy lépésre vannak a végső sikertől. A Körmend Women Basketball Club játékosai a fináléban lépnek pályára, ahol a bajnoki cím megszerzéséért küzdenek majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napközben napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol többfelé még nyugatabbra csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet pedig 25 fok körül várható.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Ma a programok kavalkádja van Vas megye szerte. Mi most a mai Orbán napi hegyi mulatságra invitáljuk Önöket, Nagy Krisztina szervező és Zágorhidi Cigány Ákos, a hegypásztorkör alapítója segítségével. Utóbbi interjú alanyom a program apropóján egy kicsit agrár témát is feszeget majd, és borús képet fest a tények tükrében, a szőlőhegyet is érintő aranyszínű sárgaság betegség okozta károk sorolásával. De szó lesz egy olyan irodalmi pályázatról is ma, amelyre érdemes odafigyelnie a körmendi általános és középiskolásoknak. Egyénileg és osztályszinten is lehet indulni, a jutalom pedig ingyenes tábor vagy osztálykirándulás. A részletekről Nagy Krisztina, a Vasvárnép Főiskola munkatársa beszél majd. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.

0: Ma a programok kavalkádja van Vas megye szerte. Mi most a mai Orbán napi hegyi mulatságra invitáljuk Önöket Oszkóba Nagy Krisztina szervezővel. 19. alkalommal rendezitek meg az Orbán napi hegyi vigadalmat és Pannon helyi termékvásárt. A vendégünk ismét Nagy Kriszta szervező. Ismertessük a programot, csináljunk kedvet a hallgatóknak ennek felkeresésére.
1: A program május 31-én vasárnap valósul meg a hegypásztorkör szervezésében az oszkói szőlőhegyen, egészen pontosan a hegypásztor pincéknél, és hát ez nem egy újonnan induló esemény, hiszen jövőre lesz 20 éves, most 19. alkalommal hirdetjük meg. Szent Orbán napjához kapcsolódik ez a hagyományos szőlőhegyi vigasság, aminek a fő kerete, az talán mondhatom, hogy a szőlőhegyi értékek, a szőlészkedés, borászkodás és az ehhez kapcsolódó helyi termék és gasztronómia. És erről már korábban beszélgettünk veled, hogy a rendezvény keretében hirdettünk három versenyt, egy borkorcsolya versenyt, borversenyt és egy főző versenyt, és a rendezvényen valósul meg ezeknek a versenyeknek az eredmény hirdetése, és e közül a három verseny közül a főző verseny az magán a rendezvény napján zajlik, tehát már reggel korán érkeznek a főző csapatok, most jelenleg létszámban úgy vagyunk, hogy körülbelül 15 főző csapat, és hát sokféle szabad tűzön készülő, bográcsban, roston, kemencében készülő ételt tudnak majd kóstolni a rendezvényre kilátogatók, így a déli órákban. Minden csapatot arra kértünk, hogy körülbelül 20-25 főre biztosítson a látogatóknak kóstoló adatokat, és a szakmai zsűri mellett a látogatók is véleményt nyilváníthatnak, hiszen lesz közönségszavazás is, tehát hogyha minden ételt végig tudnak kóstolni, akkor lehetőség van arra, hogy a kedvencüknek bizalmat szavazzanak. Aztán hát a borversenyünk már lezajlódott, erről most így nem is szeretnék többet mondani, csak azt, hogy az eredmény hirdetése majd 17 óra 20 perckor lesz a nyitott pajtában az összes többi verseny eredmény hirdetésével. Itt nem szeretnék az eredményekről beszélni, mert akkor elárulnék így úgymond a díjazottak, vagy a legjobb díjazottak neveit most nem szeretném megosztani. És hát a borkorcsolya versenyre pedig szintén azon a napon egészen hát egy óráig várjuk a sós, illetve édes porkorcsolyákat, és hát aznak kerülnek majd zsűrizésre ezek a sütemények is. Úgyhogy előjáróban így a versenyekről ennyit szeretnék megosztani. A nap hagyományosan úgy indul, hogy 11 órakor lesz egy tábori misénk a kápolna mellett a szőlőhegyi területen, és aztán reggeltől már elérhető lesz a helyi termékvásárunk is, ahol nagyon széles a paletta. Feldolgozott élelmiszerek, füstölt áru, sajt, méz, de emellett kint lesz kosárfonó is, makram és kézműves termékekkel foglalkozó árus is, úgyhogy itt nem is szeretnék mindenkit felsorolni, de így aki szereti a helyi termékeket, meg az egyedi alkotásokat biztosan fog valami kedvesed vagy saját maga számára, vagy pedig a rokonok

0: Ma Orbán napi hegyi mulatság színhelye az Oszkói Szőlőhegy. Nagy Krisztina szervező sorolja a programokat.
1: Aztán igazából, mivel aznap gyereknap is, azért úgy igyekeztünk összerakni a programot, hogy a családosoknak is próbáljunk kedvezni. A Szőlőhegynél, Szőlőhegyi ültetvényünk mellett van egy nagyobb zöld füves terület, ahol nincsenek gyümölcsfák, úgyhogy oda elhívtuk Olaszfáról a sárga csikó lovastanyát. Délután 2 és 5 között náluk lehet majd a nyerekbe pattanni, főleg a kicsiket várjuk, de természetesen a nagyok is kipróbálhatják. Aztán íjászkodás lesz a Mívester Hagyományőrző Egyesülettel, és ugyanúgy velük pedig 3 órától egy solymász bemutatóra is sor fog kerülni. Ha nézzük a további programokat, akkor hát már hagyományosan minden évben vendégünk Simon István Hagyáros Bőröndi játékkészítőnek a játszóháza, a fajátszóháza, ez mindig sikert arat a gyerkőcök körében, főleg a kosaras hinta, de a többi ügyességi játék is. A Hegyhátról elhívtuk Varga Károlyt, az Őshonos Állatpark, alsóvillaki Őshonos Állatpark vezetőjét, ő állatsimogatót hoz a gyerkőcöknek, és hát minden rendezvényen nagyon népszerű az arcfestés is nálunk is, arcfestő pedig Fülöp Barta Katalin lesz, aki 2 órától este 6-ig várja a gyerkőcöket. És hát a nagy pajtában pedig lesznek kulturális programok is. 13.30-tól egy szombathelyi írónőt hívtunk el, Kőszegi Arbeiter Anitát, aki meseíró, és hát van egy különleges mese szoknyája, aminek a segítségével Süni Kalandok című meséit ismerhetjük meg. Aztán utána, hogy kicsit átvezessük a következő programra a produkciót sorát, lesz egy rövid népmese Kovács Vita tolmácsolásában, és 14:20-tól pedig egy érdekes interaktív hangszersimogató veszi kezdetét, amiben különböző ütőhangszereket lehet megismerni, kipróbálni, meg különböző ritmusokat eljátszani. Itt tényleg a bongo, a dzsembe, a kajon, az udu, és még ezen kívül nagyon sokféle óceándob és különböző egzotikus hangszerek lesznek. Ezt a foglalkozást a Bartók Béla Zeneiskola zenetarára ütőhangszerművésze vezeti, Magyar Marcell.

0: Ma Orbán napi hegyi mulatság színhelye az Oszkói Szőlőhegy. Nagy Krisztina szervező sorolja a programokat.
1: És aztán utána egy táncos program következik, egy country tánc csoport szerepel majd a Pajtába 15.40-től. 16.15-től egy szombathelyi dúó érkezik hozzánk, Korbonai Zsófi és Pelczer Géza, akik megpróbálnak utcazenés, boros, mámoros hangulatot varázsolni a Pajtába, és este 6 órakor pedig egy tambura zene veszi majd kezdetét a programok sorával. Szentpéterfáról érkezik hozzánk a Kopri zenekar, és hát horvátról dallamokat és saját terzeményeket játszanak majd.
0: Egyébként több mint 10 helyszínt számoltam itt a programokra, és amellett, hogy lesz főzőverseny, azért egész napra kínáltok például a kemencék körül is étkeket.
1: Így van, tehát a főzőverseny ételeit úgymond hát ingyenesen lehet kóstolni, de nyilván a csapatok szívesen fogadnak adományokat, amennyiben ízlett az étel elfogyasztójának. És hát igen, ilyenkor a teljes Szőlőhegy nyüzsgéssel van teli, igazából ilyenkor a rendezvény alatt nem a nyugalmas és csendes arcát mutatja, de nyilván ez a nap az erről szól, ettől szép. Azt nem mondtam, de nyitva lesz a tájházunk is, tehát meg lehet tekinteni, mint minden más szőlőhegyi rendezvényem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg, hogyha szép idő lesz, akkor érdemes kilátogatni a Szőlőhegyre, a rendezvényre való belépés díjtalan. Hogyha valaki nem járt a Szőlőhegyen, akkor igazából a parkoltatásban is lesz segítség, mert polgárőrök, illetve biztonsági személyzet segíti majd a parkoltatást. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogyha valaki még nem tudja, mivel tölti el a május 31-i napját, akkor én biztatok mindenkit, hogy látogasson ki az Oszkói Szőlőhegyre, és hozzá el a gyerkőceit is.
0: Igen, mert ahogy ismertetted is, tulajdonképpen kijelenthető, hogy reggel 8-tól este 8-ig, 9-ig ott egyfolytában lesz mit tenni gyerekeknek, családoknak, felnőtteknek, úgyhogy tényleg egy igazi piknik hangulatot kínál ez a nap.
1: Így van, és amit talán még kimaradt itt a program bemutatójából, az pedig az, hogy meg lehet kóstolni a Szőlőhegyen készült hegypásztor körös borokat is, illetve remélhetőleg itt a környék boros gazdái is minél nagyobb számban megjelennek, úgyhogy a borteraszon borkóstolásra is lehetőség van, úgyhogy a felnőtteknek a borkóstolást és minden más ajánlok, a gyerkőcöknek meg a gyerekprogramot, úgyhogy tényleg az egész család jól tudja magát érezni ezen a rendezvényen.
0: Köszönöm szépen Nagy Krisztinának, a szervezőnek a program ismertetését, és tényleg kívánok jól sikerült rendezvényt, amihez minden együtt áll a részetekről.
1: Én köszönöm szépen a megkeresést.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ma Orbánnapi hegyi mulatság színhelye az Oszkói Szőlőhegy, tehát a rendezvényen borversenyt is hirdettek, amelynek történetéről Zágoridi Cigány Ákos, az Oszkói Hegy Pásztorkör egyik alapítója beszélt. Sajnos interjú alanyommal egy kicsit agrártémát is feszegetnünk kell, amely borús képet fest a tények tükrében a szőlőhegyi jövőjéről, hiszen itt is felütötte a fejét az aranyszínű sárgasság.
2: És ami érdekes, hogy amit korábban gondoltunk, illetve tapasztaltunk, hogy a régi fajtájú direkt termők az eddigi betegségeknek, elsősorban gombabetegségeknek viszonylag jól ellenálltak, kevesebb gondozást igényeltek, ez a fajta betegség pedig kimondottan szereti, illetve hát valószínűleg nem a betegség szereti, hanem a hordozója, az amerikai kabóca, ami igazából a vektora, a hordozója ennek a vírusbetegségnek, valami miatt szívesebben szívogatja a direkt termőknek a levérzetét, szárát, és ezáltal hát ezek a direkt termők, tehát Otellók, akár Noák, Izabellák, ezek még nagyobb arányban érintettek, úgyhogy a mi területünkön is igazából, amit ilyen bemutató jelleggel meghagytunk, egy érdekesség miatt gyalogtőkét kellett 100%-ban vágni.
1: Hát ezt nagyon sajnálom ezt hallani, mert olyan láttam, hogy olyan dinamikusan nő, terjeszkedik ez a kis szőlőterület, és nagy jövőt jósoltam neki, de hát ugye ezt nem lehetett tudni előre, betegség.
2: Igen, hát én azt sejtem, hogy ha ez így marad, ez egy ilyen második filoxéra lesz, tehát hogy a most már minden borvidéken megjelent Magyarországon, akár Tokajban is okoz problémákat, de hát ahogy mondtam az elején, minél kisebb parcellákon, minél kisebb egységekről beszélünk, annál előbb fog itt problémát okozni. És hát én ahogy annak idején a filoxéránál is volt, lényegében lenullázta a szőlőültetvényeket. Én attól félek, hogy itt is az lesz, és telepíteni sem látom értelmét mindaddig, amíg nincs megoldás, vagy nincs tovább lépés, hiszen a fiatal hajtásokat ugyanúgy megtámadja, és így nincs értelme pótolni sem a kivágottakat.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Most szó lesz egy olyan irodalmi pályázatról is, amelyre érdemes odafigyelnie a körmendi általános és középiskolásoknak is. Egyénileg és osztályszinten is lehet indulni, a jutalom pedig nem más, mint ingyenes táborok vagy osztálykirándulások. A részletekről Nagy Krisztina, a Vasvár Népfőiskola munkatársa beszél.
2: A Vasvár Népfőiskola sok-sok kezdeményezése között most lássunk egyet, ami tulajdonképpen tehetséggondozás céllal indul, egy pályázatról beszélünk, ugye? Erről beszélgetünk Nagy Krisztinával, szervezővel.
3: Így van, most tavasszal elindítottunk egy alkotói pályázatot, aminek a rövidített címe az, hogy Körkép 2026, és a hosszabb címe pedig az, hogy költészeti örökségünkkel a közösség építésért. Valójában ennek a pályázatnak az a célja, hogy a költészeti örökségen keresztül ápoljuk itt a régió irodalmi identitását. Itt a régió alatt értem Vasvár megyét, Zala megyét, Győr-Moson-Sopron megyét, Veszprém megyét és Fehérvár megyét. A pályázat valójában arról szól, hogy általános iskolások és középiskolások egyéni kategóriában és osztályközösség formájában is pályázhatnak a régióhoz kötődő klasszikus és kortárs alkotók versekre alkothatnak. A pályázati felhívásunkban részletesen bent van, hogy milyen költők verseiből inspirálódhatnak. Csak néhányat sorolok fel. Vörös Sándor, Nagy Gáspár, Nagy László, Csóri Sándor, Petőfi Sándor, Kisfaludi Sándor, Vajda János, kiemeltem Berzsenyi Dániel, ugye születésének 250. évfordulóját ünnepeljük, valamint igyekeztünk kortárs költőket is beletenni a felhívásba, itt is csak tényleg néhányat szeretnék kiemelni, Devecseri László Vas megyéből, Pődör György Vas megyéből, Tóth Árpád Ferenc Vas megyéből, de hogyha kitekintünk a régióra, akkor Géci János, Kemény Géza. Felhívásunk egyébként fent van a Vasvár Népfőiskola weboldalán, úgyhogy akinek így most ezzel az interjúval felkeltjük a figyelmét, tud érdeklődni ott az oldalon, és fent vannak a telefonszámaink, e-mail címeink is. Mint ahogy mondtam, az egyéni indulók 7. osztálytól 11. osztályig, az osztályközösségek is, akár ez lehet két osztály közösen is, max. 30 főig, 3.-tól 6. osztályig pályázhatnak, és hát 4 nagyobb tématerület van, ami mentén lehet alkotni a felsorolt költők verseire. Az első nagyobb terület az a versmondás, de ez nem egy élő versmondás lesz, hanem online várjuk a verseket, a versmondásokat. Ugye most már egy-egy okos telefonnal szinte profi versmondásokat, vagy éppen kamerával lehet rögzíteni, és ez a fiataloknak testhez álló is, úgyhogy a versmondások online várjuk. Nyilván ehhez lehetnek különböző helyszínek, nem muszáj otthon elmondani a szobába, vagy az osztályterembe, hanem a vershez passzoló, akár természeti környezetbe, patakparton, vagy vasútállomáson, vagy éppen ami a vers hangulatához illeszkedik, olyan helyszínen is el lehet készíteni, illetve lehet effekteket, feliratokat is belehelyezni a videóba, úgyhogy tényleg

0: Folytatjuk az irodalmi pályázatra szóló felhívás ismertetését, amelyre érdemes odafigyelnie a körmendi általános és középiskolásoknak is. Egyénileg és osztályszinten is lehet indulni, a jutalom pedig ingyenes tábor vagy osztálykirándulás. A részletekről Nagy Krisztina, a Vasárné Főiskola munkatársa beszél.
1: Területhez van egy jelentkezési lap, amit ki kell tölteni a jelentkezéshez, és hát a különböző videó megosztó platformokat jelöltünk meg, amin keresztül el lehet juttatni számunkra a videókat. Ennek a részleteiről nem beszélnék, mert tényleg le van minden írva részletesen a felhívásba, ezt mondom megtalálható a weboldalunkon, hanem inkább átugranék a következő kategóriára. Művészet, itt azt írtuk ki, vagy azt várjuk el, hogy választanak a diákok egy-egy kedves verset vagy versrészletet, és azt próbálják megjeleníteni valamilyen vizuális formába. Itt sem szaktunk semmilyen határt vagy alkotói technikát meg. Készülhet akvarell, akril, olaj, pénrajz, de gondolkozhatnak a gyerekek nem csak papírra való alkotásra, hanem lehet térbeli alkotás is, akár lemezelés, vagy horgolás, vagy kis plasztika, vagy éppen kerámiával, hogyha valami elkészül egy-egy vershez, de akár készülhetnek digitális képzőművészeti alkotások is, úgyhogy tényleg itt is széles a paletta, és mindenkinek a saját fantáziájára van bízva, hogy milyen képzőművészeti alkotást képzel el egy-egy vers nyomán. Aztán a harmadik kategória pedig szintén egy kicsit így a média kisfilmek világába vezet be bennünket. Igazából egy mozgóképi alkotást várnánk el egy-egy vers nyomán, egy-egy választott vers nyomán. Itt igazából időbeli határt vagy szabályt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, határoztunk meg. Ez a minimum 2 perc, maximum 10 perc, ami készülhet. Ez lehet természetfilm, lehet élőszereplős, itt sem határoztunk meg semmilyen elvárás. Szintén a fantázia szab határt annak, hogy mi az, ami elkészül. És hát a negyedik kategória, az pedig kicsit a zenevilága. Itt tényleg várjuk az egyszálgitárosokat, vagy akár a kamara zenélőket, vagy a duókat, triókat. Itt azt mondtuk, hogy vagy egy teljes verset zenésítsen meg az illető, vagy az a csapat, aki erre vállalkozik, de lehetnek bent például saját sorok, értem alatt a saját szöveget, vagy mondjuk egy saját refrént. Minimum az a követelmény, hogyha a kiválasztott versből legalább 4 sor szó szerint szerepel a dalban, ami megszületik. És itt sem feltétel, hogy profi stúdió felvétel szülessen, itt is segítségül lehet hívni az okostelefont, és ezt is digitális formában várjuk. És hát a határidőnk az június 5-e, az egyéni indulók tekintetében és az osztályközösségek tekintetében is, és mind a 4 kategória tekintetében. A zsűrizés az szintén online módon zajlik majd, kivéve a képzőművészeti alkotások, hiszen ott, hogyha érkeznek be térbeli alkotások, akkor azokat ugye postai úton várjuk, de mindhárom kategóriában online beérkező alkotások tudnak születni. És hát a június 15-e az a nap, amit mi megszabtunk saját magunknak, hogy online értesítést küldjünk a pályázóknak, és hogy mivel díjazzuk a legjobbakat, a nyár folyamán ezeknek még a dátuma éppen most szerveződik, és most kerülnek ki majd az online oldalainkra, szervezünk 4 féle bentlakásos, 5 napos tábort. Lesz egy versíró tábor, ez Sümeg környékén, a Nemeshanyban valósul meg. Lesz egy verszenei tábor, ami az Oszkói Szőlőhegyen a Hegypásztor pincéknél. Lesz egy képzőművészeti tábor, ami Kápolnásnyéken valósul meg, és lesz egy filmes tábor, ami pedig Kiscsőszön valósul meg. És ide várjuk majd azokat a legjobbakat, akik az egyéni kategóriában, ugye a 7-től a 11. osztályig a legjobbnak bizonyultak, és hát itt a táborok során, az összes táborra mondhatom, hogy profi szakemberekkel és mentorokkal fognak együtt dolgozni, tényleg reggeltől estig le lesznek foglalva a táborozók szakmai programokkal,

0: Folytatjuk az irodalmi pályázatra szóló felhívás ismertetését, amelyre érdemes odafigyelnie a körmendi általános és középiskolásoknak is. Egyénileg és osztályszinten is lehet indulni, a jutalom pedig ingyenes tábor vagy osztálykirándulás. A részletekről Nagy Krisztina, a Vasárnép Főiskola munkatársa beszél.
1: És természetesen a táborban való részvétel minden díjazott számára díjmentes lesz, napi ötszöri étkezéssel, valamint a szállás biztosítással, és emellett az egyéni legjobbakat pedig szeretnénk abban is segíteni, hogy a Vasvárnép Főiskola rendezvényein bemutatkozhassanak. És hát az osztályközösségeknek is szerintem nagyon jó kis jutalmat raktunk is össze. Ugye az osztályközösségek alatt értem a 3., 4., 5., 6. osztályt. Az osztályközösségek úgymond legjobbjai, a legjobb pályázók, pedig egynapos osztálykirándulásokon tudnak részt venni. Ezt nyilván minden osztályjal le fogjuk egyeztetni, hogy nekik ez mikor lesz megfelelő. Ezek az osztálykirándulások várhatóan a szeptemberi és az októberi hónapban, tehát az ősz elején fognak megvalósulni. Azért, hogy kapcsolódjunk kicsit a pályázati felhíváshoz, szerettük volna ezeket úgy összeállítani, hogy minden kiránduláson legyen egy irodalmi emlékház, amit meg tudnak nézni, ott esetleg találkozni egy kortárs művésszel, aki éppen az adott költő életművével foglalkozik, de természetesen emellett az adott tájegység nevezetességeit, meg látnivalóit is meg tudják ismerni. Az osztálykirándulásnak az utazási költségét, az étkezési költségét, a szakmai program részét, tehát kompletten a teljes osztálykirándulást biztosítjuk a diákok számára, és az osztályok esetében akár két osztály is összefogva, vagy három is nevezhet, max. 30 fő, akit egy-egy ilyen osztályközösségből egy-egy útra el tudunk küldeni. Úgyhogy, és számukra is tudunk bemutatkozási lehetőséget biztosítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy mind egyénileg motiváló lehet ez a felhívás, aki így a költészet iránt kicsit érdeklődik, vagy az irodalomban szeretne fejlődni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy biztatok minden gyerkőcöt arra, vagy esetleg pedagógust, aki most hallotta ezt az interjút, hogy még van, hát nem egészen 2 hét jelentkezni, vagy valami jót összehozni.
0: Hát ugye az interjút ez idáig objektív hang jellemezte, tényleg próbáltunk tények szerint a hallgatókhoz szólni, ismertetni ezt a pályázatot, de muszáj a szubjektum hangján is szólnom, mert egyszerűen értékelnem kell így szóban is ezt a folytonos megújulást, innovációt, amivel új és új lendülettel álltok neki programokat hirdetni, akár a felnőtt rétegnek, akár ezúttal a fiataloknak, szóval ez egyszerűen azt szerintem dicsérendő, hogy semmi nem öncélú nálatok, ez sem, mert közösségépítés, tehetséggondozás, az irodalom megszeretetése, szóval, és ilyen eredeti gondolatokkal, hogy még nagyobb kedvet csináljatok a korosztálynak, szóval, hogy ez dicséretes, ezt akarom csak kihozni belőle.
1: Hát köszönjük szépen, reméljük, hogy minél több nevező érkezik majd, és remélem, hogy a zsűrinek nehéz dolga lesz. Ja, annyit nem mondtam még, hogy a zsűriben nyilván minden kategóriához kapcsoltam, most nem mondanék neveket, ez majd úgyis nyilvános lesz, egy-egy szakember foglal helyet, tehát a versmondás területén is, a képzőművészet területén is, a filmkészítés területén is, valamint a verszzene területén is, és emellett egy kortárs költő is szerepet vállal a zsűribe, és mivel ezt a pályázatot együttműködő partnerekkel, mint ahogy ugye a tábori helyszínekből is látszódik, nem minden tábor a hegyháton, a Vasi hegyháton valósul meg, ezért az együttműködő szervezetek delegáltjai is helyet foglalnak a zsűriben, majd akik szintén kapcsolódnak a kulturális és oktatási területhez, tehát őket is így mondhatjuk szakemberként. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azt kívánom magunknak is, hogy legyen nehéz dolga majd a zsűrinek.

0: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági tájékoztató az aszbeszt ügyben. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszky kórházban. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakossi Gabriella vagyok. Lakossági tájékoztatót tett közzé Körmend önkormányzata az ausztriai bányákból származó aszbeszttel szennyezett vagy annak gyanújával érintett zúzott kövek ügyében. A magánterületi beruházások esetében a vizsgálati lehetőségekről a Vasvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály nyújt felvilágosítást. A város közterületeit érintő bejelentéseket a körmendi közös önkormányzati hivatal fogadja. A tájékoztatóban hangsúlyozták, az önkormányzati beruházásokon a dokumentumok alapján nem használtak fel aszbeszt tartalmú zuzalékot. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház manuális tömbjének kanfolyosóin, ezért ideiglenes forgalmi változások lépnek életbe az intézmény területén. Tájékoztatott a kórház. A közlemény szerint a kivitelezési munkák várhatóan június 24-ig tartanak. A munkálatok idejére a Szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárják. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Elismerésben részesült három szolgálatot teljesítő tűzoltó a körmendi képviselőtestületi ülésen. A 159 éves múltra visszatekintő körmendi tűzoltóság állományából Herceg Donát őrmester, Horváth Máté őrmester és Sibinger Tamás törzsőrmester vehetett át elismerést. Az ünnepségen méltatták a tűzoltók szolgálatát, valamint azt a munkát, amelyet a térség lakosságának biztonsága érdekében nap mint nap végeznek. Gyöngyösön rendezték meg az uszonyos úszó diákolimpiai országos döntőt. A körmendi Szekeres Dorka, az ELTE Bújai János gimnázium tanulója kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Amatőr országos bajnoki címet szerzett 50 méteres gyorsúszásban, valamint pillangóúszásban. A 100 méteren bronzérmet nyert. Szintén szép eredményeket ért el Danyi Emma, a Csaba József általános iskola tanulója. A csákánydoroszlói fiatal sportoló korosztályában mindhárom versenyszámban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit miniszter gyereknap alkalmából Facebook oldalán. Hiszek abban, hogy a gyerekekről és a fiatalokról nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy közben nem hallgatjuk meg őket. Nem csak véleményük van az őket érintő kérdésekről, hanem értékes tapasztalatuk, tudásuk és sokszor egészen új nézőpontjuk is, fogalmazott az Oktatási és Gyermekügyi miniszter. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu az MT-vel. A nyári foglalások 22%-a legalább 5 éjszakára szól, még a legnépszerűbbek a 3 éjszakás utazások 25%-os aránya. Az opera műfajának népszerűsítése a célja a Római Operaház kezdeményezésének. Ennek során egy színpadra alakított kamionnal viszik el Róma peremkerületeibe a Sevillai Borbély című darabot, a színpadot egy kamion oldalt nyitott raktere adja, a jármű közvetlen közelében pedig a zenekar helyezkedik el. A nézők nem páholyokból, hanem többnyire otthonról hozott műanyag székekről követik a darabot.
0: Sporthírek.
1: Német István látja el idén is a műsorvezetői feladatokat a Rába Beach Basket rendezvényén, jelentették be a szervezők közösségi oldalukon. A hétvégi program egyik érdekességeként a Sport TV-ből ismert Trash Talk stábjának látogatását is bejelentették. A műsor készítője az észak-amerikai profi sportligák eseményeit elemzik, ezúttal azonban a stúdiót elhagyva a körmendi rendezvényen is jelen lesznek. A Rába Beach Basket az elmúlt években a térség egyik meghatározó nyári sporteseményévé vált, amely a kosárlabda mellett a közösségi és szórakoztató programokkal is várja a résztvevőket.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napközben napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol többfelé még nyugatabbra csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet pedig 25 fok körül várható.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá, írt

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét teljes vonalon közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már ismét teljes vonalon közlekedhetnek a vonatok Veszprém és Ajka között. A felújított vonalon ugyanis már mérővonat tesztelte a pályát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Tájékoztatása szerint szombat hajnal óta ismét teljes értékű vasúti kapcsolat működik Veszprém és Ajka között a 20-as vonalon. A helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest. Júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek majd a vonatok az érintett szakaszon, a pályasebességet fokozatosan emelik majd. Nagy sikert aratott a Pelikán szelet bemutatkozása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
2: Jelentős érdeklődés kísérte a Pelikán szelet bemutatkozását a hétvégén a Batthyány Örökség Központban, ahol számos körmendi és a városba látogató vendég kóstolhatta meg az új sütemény különlegességet. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg a Pelikán szeletet, amelyet a Batthyányi főúri család naplóinak kutatása inspirált. A szervezők célja az volt, hogy egy olyan süteményt alkossanak, amely egyszerre kapcsolódik Körmend kulturális örökségéhez és felel meg a mai gasztronómiai elvárásoknak. A helyi hagyományokat és a modern cukrászati megoldásokat ötvöző édességet kedvezően fogadták a látogatók. A Pelikán szelet rövid idő alatt a rendezvény egyik legnépszerűbb attrakciójává vált. A kóstoló résztvevők közül sokan elismerően nyilatkoztak az új desszertről, kiemelve annak harmonikus ízvilágát és igényes megjelenését. A szervezők bíznak abban, hogy a Pelikán szelet hosszabb távon is hozzájárulhat Körmend gasztronómiai kínálatának gazdagításához, és a város egyik jellegzetes süteményévé válhat.
1: Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntek reggeltől visszavonásig, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Vasvármegyei Kormányhivatal. A tájékoztatás szerint a tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és a közút menti fásításokban, azok 200 méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A hatóság arra figyelmeztetett, hogy ezeken a helyeken senki ne bográcsozzon, ne süssön szalonnát. Kiemelték, a szabadban eldobott cigaretta csik szintén könnyen okozhat tüzet. Bár saját kertben grillezni és bográcsozni továbbra is lehet, a kormányhivatal azt javasolja, hogy mindig legyen kéznél a tűz eloltásához eszköz, a tüzet pedig ne hagyjuk felügyelet nélkül. Jeliben a Jeli Arborétum alapítójának emlékházában tartott ünnepséget a Vasvármegyei Mentésügyi Alapítvány a fennállásának 35. évfordulója alkalmából. Kiemelték a mentőszolgálat és a Szombathelyi Erdészeti ZRT közötti együttműködést, amely évtizedekre nyúlik vissza. A két szervezet rendszeresen dolgozik együtt elsősegélynyújtó képzések, egészségügyi biztosítások és közös programok keretében. Az évfordulós ünnepségen a mentőszolgálat munkatársai oklevéllel köszönték meg az erdészeti társaság támogatását. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A keleti ország részben a gazdálkodók egy része a rendszer működését is összefüggésbe hozza a tartós csapadék hiánnyal és az ismétlődő aszályos időszakokkal. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vette át a kormány a Gyermekjogi Civil Koalíciótól, közölte a szervezet az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a hálózat vezetői gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a stratégiai dokumentumot, amely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek.
0: Sporthírek.
1: Nagy küzdelemmel harcolta ki a döntőbe jutást a Körmendi Women Basketball Club női kosárlabda csapata, amely a hétvégi mérkőzésen ismét bizonyította elszántságát és csapategységét. A klub arra kérte szimpatizánsait, hogy a döntőben is biztassák a játékosokat, akik már csak egy lépésre vannak a végső sikertől. A Körmend Women Basketball Club játékosai a fináléban lépnek pályára, ahol a bajnoki cím megszerzéséért küzdenek majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napközben napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol többfelé még nyugatabbra csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet pedig 25 fok körül várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, jövőre visszatérhet a kata adózási forma. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a konfliktusok rendezését szolgáló közvetett tárgyalásokat. A közvetítőkön keresztül történő üzenetváltást csak akkor indítják újra, ha az Egyesült Államok teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonása a megszállt libanoni területekről. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. 15 órában is rád hangolva.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Astoria.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket rendeznek június 14-én vasárnap a körmendi várkertben a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület szervezésében, közölte dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. Az ingyenes rendezvény célja a közösségi együttlét erősítése és a családok, fiatalok, valamint idősebbek közös kikapcsolódása. A programban helyi DJ-k zenélnek, a látogatók számára babzsákok, pokrócok, valamint étel és ital kínálat is rendelkezésre áll majd. A kétkerekűvel közlekedőkre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpoll akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Az 55. májusfa kitáncolást rendezték meg szombaton a Nyugat-Magyarországi Néptánc Szövetség és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes szervezésében a körmendi Battyánykastély parkjában és színház termében. A rendezvényen a résztvevők néptánc bemutatókkal és közösségi programokkal ünnepelték a hagyományt, amely a tavasz végét és a nyár beköszöntét jelképezi. A program színpadi gálával kezdődött a színház teremben, majd a Battyánykastély parkjában folytatódott. Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a körmendi kastélyban. Az anyaga hagyományos kézműves mesterségeket és a népi kultúra értékeit mutatja be. A dr. Batyán Stratman László Múzeum, a Vas megyéért Népművészet Egyesület és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes közös tárlatának megnyitóján dr. Szabó Barna körmend polgármestere mondott köszöntőt.
2: Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, hogy létrehoztak a Köszönet illetve az alkotókat is, akik tehetségükkel, szorgalmakkal és szeretetükkel hozzájárultak a kiállításunkhoz. Az ő munkájuk bizonyítja azt, hogy a népművészet ma is élő és értékes része a kultúrának.
1: A kiállítás június 28-ig látogatható a körmendi kastély Szalaterréna termében. 35%-kal több tűzesetet regisztráltak 2025-ben Vasban az előző évhez képest. A szabadtéri tüzek számának emelkedése volt a legszembetűnőbb, derül ki a Vármegyei Katasztrófa Védelem éves beszámolójából. A Vasvár megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság adatai szerint 2025-ben összesen 401 tűzesethez riasztották az egységeket, szemben az egy évvel korábbi 296 esettel. A legnagyobb növekedés a szabadtéri tüzeknél történt, 59-ről 113-ra emelkedett az esetszám, ami csaknem 91%-os növekedést jelent. A lakástüzek száma is jelentősen nőtt, 168 esetet regisztráltak, ami 55%-kal több a 2024-es adatokhoz képest. Emellett 129 egyéb tűzesethez vonultak a tűzoltók, továbbá 29 esetet utólag jelentettek be. Különleges gasztronómiai megmérettetésre várják a vállalkozó kedvű jelentkezőket június 13-án szombaton Körmenden, ahol sörívó virsli evő versenyt rendeznek a helyi piacon. A versenyre legfeljebb 20 indulót fogadnak, a résztvevőknek pedig 4 perc alatt kell teljesíteniük a kihívást. A legeredményesebb versenyzők pénzdíjat kapnak, de a rendezvény célja elsősorban a szórakozás. A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finn testvérvárosi kapcsolat létrejöttében. Pogács Mónika számol be a részletekről.
3: A körmendi vegyeskar meghatározó szerepet játszott a finnországi Heinevesi és Körmend közötti testvérvárosi kapcsolat kialakulásában, idézte fel Sabáli Lászlóné, a kórus nyugalmazott karnagya a körmendi híradónak. A kapcsolat 1982-ben kezdődött, amikor egy heinevesi férfikar Körmenden a Battyányi kastélyban adott közös koncertet a vegyeskarral. Ezt követően 1988-ban a körmendi vegyeskar Finnországban turnézott, több helyszínen fellépve, köztük a Valamói Ortodox Kolostorban is. A vendéglátás során a kórus családoknál szállásoltak el, ami személyes barátságok kialakulásához vezetett. A kórus több mint 20 műből álló műsorral mutatkozott be, és Kodály Zoltán Esti Dal című műve különösen emlékezetes fogadtatásban részesült. A kulturális kapcsolatok a későbbiekben is erősödtek, filmművészek körmendi látogatásaival. A testvérvárosi kapcsolat 1990. február 24-én vált hivatalossá.
1: Körmendi fotósok mutatkoznak be Pécset. Megnyílik a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában. A kiállítást a Körmendi 3FK Fotoklub vezetője Fekete Tamás fotóművész nyitja meg, aki a Fotóművészek Világszövetsége Pannon régiójának alelnöke is. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. A tárlaton díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A szalona a kortárs magyar fotóművészet sokszínűségét kívánja bemutatni. Több mint 1000 motoros részvételével rendezték meg a 6. motoros találkozót a Szajki tavaknál, ahol felvonulás, közösségi programok és koncertek is várták az érdeklődőket. A rendezvény már a délelőtti órákban megtelt élettel, a résztvevők az ország több pontjáról érkeztek, hogy közösen töltsenek el egy napot a motorozás jegyében. A program csúcspontját a déli harangszó után induló motoros felvonulás jelentette, amely során több kilométer hosszú menet a környező településeken is áthaladt. A nap folyamán vetélkedő közösségi programok és decibel mérését színesítette a kínálatot, utóbbi során a motorok hangerejét is összemérték, az estét koncertek zárták. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni induló 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Gelato Fesztivál Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Fesztivál World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neretovicében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatásügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak. Zombori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét Barcelonában. A magyar úszó ezzel a katalán városban is a legjobbnak bizonyult ebben a versenyszámban. Azonnali hatállyal távozik a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot, a holland tréner az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal, a folytatás viszont már korán sem sikerült ilyen jól. Szoboszlai Dominik, Kerkez Miklós és Pécsi Ármin együttese csak az ötödik helyen végzett a Premier League legutóbbi szezonjában, a negyeddöntőben búcsúzott a bajnokok ligájától és ezúttal egyetlen trófát sem nyert.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Toroczkai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toroczkai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, jövőre visszatérhet a kata adózási forma. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a konfliktusuk rendezését szolgáló közvetett tárgyalásokat. A közvetítőkön keresztül történő üzenetváltást csak akkor indítják újra, ha az Egyesült Államok teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonása a megszállt libanoni területekről. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.